kada pa ple nyen kada me anyade nyen ga ame anua maga kada ni apare tade ga inai arubuang mi pau.